Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Slezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Van két kicsi falu Baranya vármegyében a Sellyei járásban, az egyik Piskó, a másik Drávaiványi. Mindkét települést roma polgármester igazgatja. Elmondásuk szerint, mivel ők is helyiek, jól ismerik a térségben élő, többségében roma családok mindennapjait, azt, hogy mivel küzdenek, mire van szükségük, és miben kell nekik segíteni.
2: Itt vagyunk Piskón, Baranya megyében, ez Pécstől körülbelül 38 kilométerre fekszik.
1: Mondja Orsós Margit Piskó polgármestere.
2: Ez egy nagyon szegény település. 2002-ben indultam először képviselőnek, itt nőttem föl. Most polgármesterként ez a negyedik ciklusom. Azért indultam polgármesternek, mert azt gondoltam, hogy én sokkal többet tudnék tenni a településért. Mindent ide szeretnék hozni, képzéseket, lehetőségeket, hogy az embereknek legyen munka, ki tudjanak törni a közmunkából, tehát hogy ne ragadjanak itt le. A gyerekeknek mindenféleképpen képzéseket szeretnék idehozni, az idősebbeknek is, és a lehetőségek adottak. Ezzel csak élnünk kell. Sziasztok, jó reggelt kívánok, drága munkásaim! Hát úgy volt, hogy mentek ma égetni a bokrokat, meg kivágni, de sajnos nem, mert kaptam egy e-mailt a TEF-től, hogy 3 tonna káposztát kell szedni. Úgyhogy lányok, ti 4-en fogtok kést, ti lányok elveszitek tőlük, beteszitek a ládába, fiúk, ti meg hordjátok föl, jó? Köszönöm szépen nektek!
3: Vagyunk a reggeli eligazításon, ugye, ahol elmondtad, hogy a közmunkásoknak ma mi lesz a feladata. Hány közmunkás dolgozik itt Piskón?
2: 33 közmunkásom van. Tavaly február óta, ez mindig egy évig megy a program, és pontosan azért csináljuk a káposztát, mert ez téli, így télen is van munka vele. Itt az átlagnak azért a 8 osztály, tehát a közmunkásaimnak 8 osztálya van. Próbálunk képzéseket intézni, bízunk benne, hogy majd sikerül. Elkezdődik, úgyhogy lesz valami. Próbáljuk őket segíteni, hogy vissza az útmunka világába, mert azon vagyunk, hogy ne a közmunka legyen a végleges.
3: Milyen feladatokat kell nekik itt ellátni a közmunkában?
2: Az utcafront takarítása, nyáron fűnyírás, ilyenkor ősztől egész tavaszig bokrolás, gépek karbantartása, pucolása, úgyhogy főleg kint van egy nagy területünk temető. Ott körbe fákat kivágjuk, bokrokat elégetünk, koszorukat elégetjük, tehát ilyen folyamatos tüzelés meg ágvágás, ami télen inkább jobban megy. Ez a hivatal épülete mögött van 1 hektáros terület, és az 1 hektáros területen, amit folyamatosan tudunk szedni káposztát, ez hál' Istennek így kihúz minket februárig, mert mindig annyit tudunk szedni, amit kérnek tőlünk, hogy mindig maradjon azért munkánk. Tehát azért hál' Istennek van mivel foglalkoznunk, úgyhogy most 3 tonnát készülünk leszedni, és akkor még ebből lesz egy ilyen 3-4 szedésünk körülbelül.
3: És hova kerülnek?
2: Sejére a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által újjáépítettek egy zöldségfeldolgozó üzemet, amit nagyban köszönhetünk Sztojka Attila államtitkár úrnak, és tavaly évvégén már működik a savanyító üzem is. Tehát most már nem csak elfeszik tőlünk, feldolgozzák, hanem savanyítanak is.
3: Akkor azért az sok embernek ad munkát.
2: Igen.
3: Nektek is ad akkor
2: feladatot. Nekünk is, mert van mit termelnünk télen is, és akkor folyamatosan beszállítunk. Nagyon egy összetartott település volt Piskó a gyerekkoromban. Az iskolába járás nagyon nehéz volt, nagyon szegény körülmények között éltünk.
1: Mondja Orsós Margit Piskó polgármestere.
3: Hányan vagytok testvére?
2: 3 vagyunk, de 2 éltünk Piskón. Volt olyan, hogy 2 hétig nem tudtam iskolába menni, például, mert nem volt cipőm. Nagyon nehéz volt ezt az iskolába felvenni, ezt a szegénységet, hogy ne lássák rajtunk, amibe vagyunk. Próbáltak a szüleim segíteni, de nem tudtak, mert egyszerűen annyira éreztem az iskolába ezt a szegénységet, és már akkor is 6-os, 7-es voltam, és mindig összejöveteleket csináltam itt az udvarba, tejadélutánokat, zsíros kenyérrel. Azt azért el kell mondanom, hogy én hat osztályom volt azért, mert hát korán terhes lettem, tehát én szültem, 14 éves múltam. Ez azért visszafogott engem nagyon, és a gyerekem mellett nem tudtam elhelyezkedni, dolgozni, így napszámokból éltem. Aztán egyedül neveltem a gyerekemet, nagyon nehéz sorsunk volt, és édesanyám kiköltözött Németországba, akkor ő nagyot segített rajtam, így tudtunk házat venni, hogy itt tudjak maradni a gyerekemmel, és akkor a gyerekemet próbáltam úgy, hogy ő neki ne legyen olyan nehéz, mint ami nekem volt.
3: És aztán később azért tovább tanultál?
2: Igen, és akkor később azért tanultam tovább, mert szerettem volna jogosítványt. A jogosítványhoz kellett a 8 osztály. Aztán lehetőséget kértünk Vajzon az igazgató úrt az iskolába, és ő nagyon szívesen segítette, meg örömmel fogadta azt, hogy mi tanulni akartunk sokan. Úgyhogy elindították a 7-8 osztályt, akkor egyszerre beiratkoztam a 7-8 osztályba, elindultam, hogy jogosítványomat megszerezzem, és plusz volt egy lehetőség, hogy számítógép kezelői vizsgát lehetett elvégezni. Tehát én ezt a hármat így egyszerre. És onnantól kezdve elkezdtem tanulni. Így az érettségit is megszereztem.
3: Felsőfokú végzettséged is
2: igen,
3: van?
2: Igen, igen. Német nyelv alapfokú vizsgám is van.
3: És hol akkor diplomáztál?
2: Pécset.
4: Nagyon nehéz a munka lehetőség, és hogyha nem lenne a közmunka, akkor az emberek javarészének még megélhetésem se lenne.
1: Mondja Bánovicsné Petrovics Éva.
5: Eljárok ide dolgozni, biciklivel járok le.
1: Mondja Kolompár Tiborné.
5: Télen, nyáron, néha busza, ha esik az eső, úgy van, itt vagyunk bent. Hétvégén szoktunk járni, ugye ezt a pénzt kiegészíteni, hogy napszámban, amikor márciustól már vannak munkák.
3: Ott milyen munkák vannak?
5: Epret szoktunk kapálni, gazolni, szedni, és ez a kicsit ez egy elég húzós munka.
3: És milyen az élet itt Piskon?
4: Piskó. Összetartó falu volt régen.
1: Mondja Bánovicsné Petrovics Éva.
4: Most is az, hála a polgármester asszonyunknak, mert mindent megtesz azért, hogy az embereket összetartsa, pláne a gyerekekre tart nagy összpontosítást, őket veszi figyelembe, meg
5: az öregekre,
4: ilyen nagyon hátrányos helyzetű emberekre, meg persze minket is figyelembe vesz, hogy legyen munkánk, azonban, hogy legyen munkája az embernek, és tudjon miből megélni.
2: Van itt a falunkban egyébként több vállalkozó is, őstermelő, akik azért adnak munkát az embereknek.
1: Mondja Orsós Margit Piskó polgármestere.
3: Milyen munkák ezek?
2: Állatokkal foglalkoznak, és akkor itt Angyalócon van a telephelyük, és disznókat hízlanak, és mondjuk ők is alkalmaznak pár embert, tehát egy 5-6 embert. Akkor vannak itt köműveseink, akik viszik az embereket dolgozni. Pécsen is van egy ilyen, őnek is itt van a telephely egyébként Piskón, és akkor azoknak az autót be tudnak járni dolgozni.
3: Azért te megköveteled itt a munkát. Ugye ez azért a reggeli eligazításon kiderült.
2: Igen, a munkát azt megkövetelem, abban nagyon kemény vagyok, de ők ezt tudják. Barátok vagyunk, lehet barátkozni, de munkát azt megkövetelem, azt mindig elvárom, hogy amit kérek, azt ők teljesítsék. Hiszen értük vagyok, tehát értük csinálom. A káposztaültetésnél is, hogyha kevesen voltak, vagy láttam, hogy valakinek nincs párja, vagy akár az az egy sor elmaradt volna, akkor én is ugyanúgy beállok és segítek nekik.
3: Tehát tudják, hogy mit kell csinálni?
2: Igen, tudják, ugyanis Roma Önkormányzat itt minden évben pályázik a Szociális Földprogram keretében, és ott kisállattartást, tehát csirkéket kapnak, idén már például malacot is, és csirkét is, kapnak vetőmagot, tehát mindenkinek van egy darab kertje legalább, ami hogyha csak arra elég, hogy a nyáron sárgarépa, zöldség, egy kis burgonya, ilyesmi legyen. Arra nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon egyetlen nőként indultam roma polgármesterként a CIK összínébe. Annak idején Sztojka Attila államtitkár úr most, akkor még kormánybiztos volt, és akkor felkért, hogy induljak a színeibe polgármesterként, amit én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lesz, nem csak nekem, nyilván a településemnek. Én vagyok Baranya Vármegyeci közfőkoordinátora, Piskon a Roma Önkormányzat képviselő testületében is benne vagyok, és a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának a képviselő asszonya is vagyok. Igazából nekem nincs szombat-vasárnapom, tehát szeretem csinálni.
6: vagyunk Piskon, a Szent Annál jelenléti ponton, és bemutatom nektek a Piskói Belevaló Cigány Gyerekek tánccsoportját, akikre nagyon büszke vagyok. 2013-ban kezdtük el. Volt itt egy országos roma vetélkedő, egy ki mit tud, és azon kezdtük el pár gyerekkel a táncot, akkor nem ők voltak, mások, viszont azóta nem hagytuk abba. Tehát a gyerekek cserélődtek, de maga a csapat megmaradt. Ők képviselik Piskó települést. Amikor elkezdtem táncolni, én néztem a videókat, és lestem a lépéseket, akkor nekik azt átküldtem, ők is azt lessék, és akkor így ebből összeraktuk.

0: Mi a cél, hogy hova jusson el ez a kis csapat, vagy mit szeretnél? Hogy...
1: Hát én először is azt szeretném, hogy a hagyományt őrizzük, tehát hogy ez a kultúrákból ez ne tűnjön-e meg környékbe, csak mi vagyunk ilyen roma hagyományőrző tánccsoport, nincsenek, tehát a Baranyában nagyon kevés van, és most kezdenek lenni. Úgyhogy én azt szeretném, hogy ők ezt ne hagyják el, hogy tudják azt, hogy honnét jöttek, érdeklődjenek utána, hogy mi a mi cigány kultúránk, sőt, most már tanítsák a gyerekeiknek is például.

0: pontosan 2021. júliusában csatlakoztunk a felzárkozott település programhoz.
1: Mondja Kovács Melinda, a Katolikus Caritas jelenlétpont munkatársa.
0: Több programot is szervezünk a lakosoknak, gyerekprogramokat, felnőtt programokat egyaránt. Felkeresnek minket szociális ügyintézésben. Felnőtteknek süsvelemklubot tartunk az idősebb korosztálynak, a nyugdíjasoknak, hogy valamivel kimozdítsuk otthonról őket. Férfiaknak van férfi klubunk, ami keretén belül barkácsolás, például kint az udvaron is a kerti bútorokat is ők állították össze. Családi napokat szoktunk szervezni a gyerekeknek, zenefoglalkozás, kézműves foglalkozás, tanoda jellegű foglalkozások, játékfoglalkozások, kirándulásokra visszük őket.
2: Ostrosi Szeleszta vagyok, és 3 éve járok ide a jelenlétpontra, igazából felkészülni éppen aktuális vizsgákra.
3: És hol tanulsz?
2: A Pécsi Tudományi Egyetem Állami Jogtudományi Karának a hallgatója vagyok. A legfontosabb, amit én példaként tudnék mondani az itt élőknek, az, hogy semmiképp ne adják fel az álmukat, amit éppen elterveztek.
3: Neked nehéz út vezetett az egyetemig?
2: Igen, nagyon nehéz. Engem nem nagyon sok mindenki támogatott, de voltak olyanok, akik viszont igen, és nekem ez hatalmas erő volt, és ezáltal erőre kaptam, hogy nekem ezt igenis csinálnom kell.
3: És kik támogatta?
2: Legfőképpen nyilván a polgármester asszony, illetve az itt dolgozók is.
4: Romaként, nőként milyen út van mögötted?
5: Hát nagyon kemény út van mögöttem, mert azért azt tudni kell, hogy nagyon nehéz volt.
1: Mondja Orsós Margit Piskó polgármestere.
5: A férfiak közé beállni nőként, tehát azért ez egy pár ilyen vitát generált azért, hogy azért ekkora emberek, amik itt vannak Baranya megyében, és mégis én lettem Baranya vármegye főkoordinátora nőként, de azért most már úgy gondolom, hogy hát elfogadtak szerintem.
4: Akkor bizonyítottál így a 16 év alatt?
5: Én úgy gondolom, hogy igen, bizonyítottam. Nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat tettem én azért, hogy eddig eljussak. Ez motivál, hogy amit szerettem volna, azt sikerült elérnem.
6: Bajszlón születtem a cigánysoron, egy sárkunyhóba. Ból kezdtem az egészet.
1: Mondja Tihanyi János, drávaiványi polgármestere.
6: Úgyhogy én tudom, mi az, hogy szegénység. És én a szegény népet, ha tudom, akkor mindig segítem, de az az elvem, hogyha kell, kenyeret adunk. De inkább ne kenyeret adjunk, hanem munkát, hogy ő keresse meg a kenyerét. Na, szevasztok! Látom, szépé teszitek a hivatal elejét. Maradt még virág? A bolthoz vittetek?
7: Igen, két nagyon.
6: Akkor figyeljetek, lehet, hogy a falugondokot hívjátok föl, hogy jöjjön és segítsen a temetőbe kivinni a virágokat, jó? Azokat hozzátok ki, és akkor a szokásos módon azokban a cserepekbe, amit múltkor kitisztítottatok, igen, azt most tegyetek új földet, és akkor ezeket a szép árvácskákat legyetek szívesek abba beleütetni.
4: Jó. Polgármester úr, ez is a része annak, hogy épül és szépül ez a kis falu?
6: Igen, ezt minden évben igyekszünk a környezetünket szépé tenni. A községben az összes ház ingatlan előtt mi vállaljuk a tisztítást, a fűvágástól kezdve minden. Pontosan azért, hogyha szegények is vagyunk, de ez a község úgy nézzen ki, hogy mindig makulátlan rendben legyen a temetőnkre, nagy gondot fordítunk, és hát a közterületünket mindig szeretjük, a szép, tiszta, rendezett fiúk, lányok, együtt szoktunk mindent megoldani, dolgozni. Téren a fiúknak ugye külön feladat van, minden időshöz, rászorulthoz, aki kéri, fát vágunk nekik, elvágjuk, behordjuk. Tehát az egész községbe ezt a munkát végezzük a rászorulóknak, meg az öregeknek, az időseknek, akik ezt igénylik.
4: Hogy lehet aktivizálni az embereket, hogy vegyenek részt ezekben a, hát hogy is mondjam, közösségi feladatok ezek,
6: igen,
4: ugye?
6: Igen, közösségi feladatok, de ezeket a feladatokat lelkesen csinálják, azt gondolom a közmunkásaink. Most indult az új programunk, ez egy mezőgazdasági program és a HIK. Ebben a kettő programban 18 főt alkalmaz az önkormányzat. Adunk lehetőséget arra, muszáj, hogy még több pénzt tudjanak keresni, tehát feladat, ami ki van osztva, az legyen meg, és utána mehessenek napszámba, vagy bárhova máshol több pénzt tudnak keresni, hogy ez a kis pénz mellé legyen még egy plusz jövedelem a családok.
4: Hogyha arról kellene beszélni, hogy milyen itt az élet, akkor mit tudna mondani?
7: Elég nehézkes.
1: Mondja Csonka Erika.
7: Nehezen jutunk kis munkához, hogyha a polgármester úr nem segítene nekünk, akkor szerintem senkinek nem lenne megélhetősége. Ő azért mindenbe odaáll mellénk. Valakinek pénz kell, abba is segít, tehát minden támogatást megad nekünk.
4: És egyébként itt a közmunka mellett még milyen munkák vannak? Tehát ha mondjuk elmennek napszámba, akkor hova mennek?
7: Hát vagy csemeteápolásba, vagy a dinnyébe, paprikába, káposztába, éppen ami az adott időhöz van kötve.
4: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy azért egész évben van munkájuk?
7: Igen, igen.
4: És azért így ki tudnak jönni egyik hónapról a másikig?
7: Nehezen, de igen.
4: Soha nem gondoltak arra, hogy esetleg elmennek innen?
7: Hát de, gondoltunk, de nincsből nem lehet lépni.
6: Nekem és a fiamnak van egy 18 hektáros kertészetünk.
1: Mondja Tihanyi János, Drávaiványi polgármestere.
6: És oda valóban az év minden napján, még télen is fogadunk munkavállalókat. Nagyon sok pénzt kifizetünk napszámba, és annak örülök, hogy ez itt az Iványi családok megsegítésére is szolgált.
4: És mit gondol, hogy a fiatalok, ők is ide tervezik az életüket? Mi a tapasztalat?
8: Nálam a két gyerekem, ők 5 kilométerre bejebb költöztek. Ők ott vettek házat.
1: Mondja Kis Istvánné.
8: Ők ott élnek, ott van a család. Úgyhogy,
4: mondjuk azért az sincs messze.
8: De nekik rendes munkájuk is van.
9: Már az ember ugye elmegy és két órát utazik reggel este, mire hazaér.
10: Párom,
9: abba,
10: így van.
9: Abba jobban elfárad, mint amikor az utazásba, ugye, mint a munkába.
1: Mondja Kis László.
4: És hogyha mennek, utaznak a busszal, akkor hova mennek leginkább?
9: Hát Pécs talán az a legközelebb, ami, ahol tényleg olyan munkát lehet találni, ami fizet is normális.
4: Hány órás a buszút?
9: Hát reggel elvileg 4:30-ra kell ide kijönni, és akkor
10: az 6 órára van Pécsen.
9: Visszafelé ugyanúgy este 6-ra vagyunk itthon.
4: Mi a te polgármesterséged története? Tehát mi volt az, ami téged arra késztetett, hogy elinduljál a polgármesteri székért?
6: Én 30 éve költöztem Drávaiványiba.
1: Mondja Tihanyi János, Drávaiványi polgármestere.
6: És 2 évig közmunkába kezdtem itt a pályafutásomat, majd utána 18 évig falugonok voltam. Itt láttam az emberek baját, problémáját, hol lehetne igazán valamit tenni és segíteni. És második ciklusomat töltöm, tehát 6 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy egy erősebb pozícióba segítem és szolgálom Drávaiványi község lakóit.
4: Akik többségében roma emberek?
6: Igen, többségében 80%-ban roma emberek lakta a település. Nagyon sok mindennek és a szerencsének, mindennek köszönhetjük azt, hogy a falu fejlődésnek indult. Nagyon sok pályázatot nyertünk, építjük, szépítjük a falut. Ez mellett a legfontosabb az, hogy az embereket foglalkoztassuk, munkahelyeket teremtsünk. Na, szervusztok, fiatal!
11: Szia!
6: Van egy jó hírem, van még 4 munkatársatok, úgyhogy bővül a csapat, a feladatok adottak, látom az asztalokat megcsináltátok. Az a kérésem, hogy azokat a raklapokat, ami ilyen nem egyenes, azokat mindenféleképp cseréljétek ki, jó? Mert arra nem lehet palántát rakni. Ez Drávaiványiba épült, ez egy 1500 négyzetméteres fóliasátor, ami a sejei zöldségfeldolgozó üzemmel áll szoros együttműködésbe, ugyanis itt neveljük meg azokat a palántákat, amiből az önkormányzat paprikát, illetve káposztát fog termelni. Igazából ezt régen a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság munkahelyteremtés címén hozta létre, és arra büszkék vagyunk, hogy itt ugye meg kell említeni a Sztojka Attila úr nevét, hisz ő nem csak szavakban, hanem tettekben is tesz a romák foglalkoztatásáért, és itt például az itt jelenlévő 5 munkavállaló is minimálbéresen van fölvéve, tehát nem a közmunkaprogramba, és most kaptunk még 4 munkatársat, és ennek örülünk, hogy 8-10 szövetben, kis településben vannak az emberek foglalkoztatva.
4: Azért ez sokat segít önöknek, ez a fajta munka vagy lehetőség?
10: Természetesen. azért itt az ormánságban egy ilyen munkabérrel, azért egy kiváló dolog, úgy gondolom.
1: Mondja Bogdán Csilla.
4: Mennyi pénzt tudnak most az a vinni?
10: Hát a minimálbér, ami az 298 ezer, most annak a nettóját, de ugyanúgy gyerekesek vagyunk, anyukák, kapunk családi adókedvezményt erre. Tehát olyan 230-220 megvan havonta. Plusz szép kártyát kapunk.
4: Meséljenek, milyen volt a kezdeti időszak, hogyha visszaemlékeznek.
11: Hát elsőnek ugye kivágtuk itt, ahol a sátor elhelyezkedik, fákat, bokrokat.
1: Mondja Bogdán László.
11: Kihúzgáltuk, kipuskóztuk, és akkor elkezdtük kibetonozni a vázat, akkor jött a cég, ugye főhúzta a sátrat, ezt betonoztuk itt.
10: És télen épült, azért az megnehezítette még, hogy még keményebb volt azért hidegbe.
4: Ez egy

0: Krumpli, dinnye, ugye ilyenekbe jártam én. Káposzta, karfiol, ez nem könnyű kategória napszám. Kint a 40 fokban kint kell lenni, vagy 45 fokban akkor is kint kell lenni. Termét be kell termelni, úgyhogy itt nincs az, hogy nem megyünk, mert meleg van, hanem majd, ha meghűl az idő, itt nem lehet húzni az időt, hanem itt be kell termelni a termét, amikor beszállítás van.
1: Milyen az élet egy ilyen kicsi településen? Mert ugye körülbelül 170-en lakják, ugye, Dráva Iványi.
2: Igen, igen. Hát jó igazából, mindenki ismer mindenkit.
3: Mondja Bogdán László.
1: Ez az előnye.
2: Igen, ez az előnye. Hát igazából aki egy kicsit agilisebb és akarja, hogy jobb legyen, több legyen, az tudja. Vannak olyanok, akik nem. Jó, jó falu lenni.
4: A közösségi életünket is egy kicsit fölvirágoztattuk.
3: Mondja Tihanyi János, Dráva Iványi polgármestere.
4: De egyébként van egy futballpályánk, ahol nagyon-nagyon szeretnek a lányok, fiúk egyönteten járni, focizni.
1: Az egy nagy beruházás volt a kicsi településhez képest?
4: Az szerintem a községben a legjelentősebb beruházás volt, amit a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül tudtunk megvalósítani. Ez több mint 100 millió forintos beruházás volt.
1: Szolgáltatások itt a településen, azzal hogy álltok?
4: Hát,
1: iskola, óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, üzletek?
4: Egy üzletünk van. Orvosi rendelőnk van, két hetente jár ki a doktornő, de egyébként a Máltai Szeretetszolgálat orvos missziója is jön minden héten. Ugye nagyon jó felszerelt autókkal jönnek, tehát olyan vizsgálatokra, ami máshol hónapokat kell várni, itt azonnal meg tudják profi módon csinálni. Egy boltunk van, iskolánk, óvodánk nincs, de van egy falugondnoki szolgálatunk, aki az óvodásokat beszállítja az óvodába, hazahozza, és a lakosság részére mindent, tehát a gyógyszer kiváltástól kezdve a tűzifa behordásig mindent meg tudunk oldani.
1: Ugye itt a Baranya megyei kis településeken azért van egy pár roma származású polgármester. Szerinted ez minek köszönhető?
4: Igen, van. Tudunk egy párat. Hát talán még ennek is, mert ugye ezek a települések mind szegény települések, és akik onnan jöttek, azok átlátják ezeket a problémákat, és segítőképpen lépnek fel a faluba.
1: De lehet, hogy talán azért, mert ahogyan te is belülről ismered a közösséget, a problémákat és a mindennapokat.
4: Így van, ez nagyon fontos dolog, hogy átélje egy vezető azt, hogyha bejön a hivatalba egy ember, és jó tudja kezelni a problémáját, tehát megoldásokat kell itten találni. Egy kis településnél a polgármester az mindenes. Arra minden, hogy legyen tűzifa, legyen étel az asztalon, a kisgyerekeknek meg legyen minden. Ez mind ráhárul a polgármesterekre, és igen, itt segíteni kell.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bonazua szovegyei, dráguldom, Ilona Misfatalutica. Astăzi povestevița auzi, numai puneți urece.
2: Vastă. Huhuloi, odat ce odat dragul domn, odat un băiaș găzdac, domnul fosil, avea un urtac, așa îl cima mala. Un zi s-au pornit ei în pișu să merg

Stepan Jersek Steff 1954-ben egy Eszék melletti kis településen született. Zenei karrierje 1969-ben indult útjára, amikor is több helyi zenekar énekeseként tűnt fel a színpadon. Először a pop és a rock területén ért el jelentős sikereket, majd egyre inkább a népzene vonzotta. Ezért is csatlakozott néhány ismert horvát kulturális egyesülethez. Egy idő után szóló karrierjének építésébe fogott, és ez hozta meg számára az igazi sikert. Dalainak gyakori témája a család, az összetartozás, a szeretet. Most olyan népszerű dalok következnek, amelyek családi ünnepekhez, illetve családtagjaihoz szólnak. Ezekkel folytatjuk mai zenés barangolásunkat.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Steff, ahogy zenész barátai becézik az énekest, rengeteg díjat söpört be az elmúlt évtizedekben. Ma is a tambura fesztiválok rendszeres fellépője, dalai pedig annyira népszerűek, hogy esküvőkön, lakodalmakon, keresztelőkön és falunapokon is rendszeresen éneklik őket. Egy nemrég megjelent interjúban a következőket mondta. A tambura zene engem mindig megnyugtat. Rajta keresztül magadat adhatod, ami által kifejezheted az érzelmeidet. Talán épp ezért is van olyan sok rajongóm, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Zárta gondolatait az énekes. Ezekkel a mondatokkal és egy nagyon szép dallal zárjuk mai műsorunkat. Búcsúzik Önöktől a Nemzetiségek Zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetője, Füri Tamás. További kellemes rádiózást!
0: Nemzetiségek Zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 7-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Magyarország egyik leghíresebb bányavidéke volt Oroszlány és környéke. Az országban utolsóként bezárt Márkushegyi bánya sok roma és nem roma családnak adott munkát és megélhetést, és emellett lakhatást is biztosítottak azoknak, akik ott dolgoztak. Műsorunkban egy letűnt kor emlékét idézzük fel, az Oroszlányi Bánya Múzeum munkatársának, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjének segítségével, akinek édesapja és nagyapja is bányász volt. Az elmondottak szerint bányásznak lenni egyet jelentett a kemény fizikai munkával, a bátorsággal, összetartó közösséggel és sírig tartó barátsággal.
2: Aki nincs, nem él benne, az, vagy nem élt benne, az nem tudja, hogy milyen volt, és ezt nehéz elmondani.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
2: Tehát ennek volt egy különleges világ, ennek a lenti föld alatti világnak.
3: Tiszteletbe tartották, hogy ő egy bányász, ő a bányában dolgozik lent, x mélyen.
1: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Szóval igen, aki a bányában dolgozott, az igen megbecsült ember volt.
4: Biztos.

0: egy letűntkor emlékeit őrzi itt Oroszlányban a Bánya Múzeum. Mikor indult el itt a szénbányászat?
1: A szénbányászat az Oroszlányi Szénmedencében 1937. december 4-én indult el.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Az akkoriban vajon mit jelentett az embereknek, a családoknak?
1: Faluba nyitották meg a szénbányászatot. A Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság tatabányai segéd lett, illetve a tatabányai bányászokkal, mérnökökkel. Később aztán, amikor fejlődött a bányászat, illetve megnyitották a 16-os aknát, akkor már helyi bányászok is voltak, illetve munkások dolgoztak a bányában. Később a bányasora háborús évekig 17-es, 18-as akna termelésbe lépett, majd jöttek a háborús évek, akkor egy kicsit föllendült a termelés, és a háború befejezése után volt egy nagyobb lélegzet, ahol aztán elindult megint a szénbányászat felfejlődés, ugye kellett a szén a újjáépítéshez, akkor épültek sorra már a 17-es, 19-50-es évektől, aztán a 20-as akna, 21-22-es aknák, majd a 80-as évek elején, 81-ben megindult a Márkus Egyezeocén szénbányászat kezdetekor.
0: Ennek a múzeumnak mi a küldetése, vagy mi az, amit tud adni az ide látogató embereknek?
1: Küldetése az, hogy ezt a szakmát, az oroszlányi bányászatnak a múltját be tudjam mutatni, azt a szakmát, maga a bányászatot és a hozzá kapcsolódó városnak a kialakulását, a sportélettől kezdve, tehát azt a szakmát, amit bányászatnak hívunk itt Oroszlányban.
0: Most hol vagyunk?
1: Most a csillefeladóban vagyunk, a kitermelt szenet, amikor a bányába beletöltötték csillékbe, akkor kiadtuk a külszínre, és itt a kötélpályára föladták a csilléket, és beszállították, bevitték az osztályzóra, ahol kidöntötték nagy bunkerekbe, ott tovább osztályozták a kitermelt szenet, és az üres csille jött vissza a kötélpályán, újra töltötték, és ezt a körforgást végezték a nap 24 órájában, mert 8 órás váltásban háromszakban dolgoztak a bányában.
0: Itt ilyen szakmunkások dolgoztak?
1: Mai szóval használva segédmunkások, csillések, vagy segédbájárok dolgoztak, vagy külszíni csillések, tehát ide úgymond szakmunkás nem kellett, tehát
0: ide inkább erő kellett, ugye?
1: Hát erő és idegen betanítás alapján, vagy után végezték ezt a munkát.
0: Helyiek dolgoztak itt?
1: Igen, tehát a kezdetekkor, amikor indult a bányászat, akkor említett módon tatabányi, illetve helyiek. Volt roma és nem roma, aki együtt dolgoztak. Később jöttek a lengyelek és a erdélyi munkavállalók, akik dolgoztak itt kint.
3: Édesapám 1960-ban született,
2: mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Ahogy a bánya megépült, és hát ahogy a bánya elindult, úgy édesapám is egyből az elsők között jött dolgozni ide. Igazából ő azért is jött ide dolgozni, mert lakhatást is kaptak a romaság, meg az ottani dolgozó emberek, akik munkát vállaltak a bányánál. A nagyszüleim például ők Békésről jöttek ide. Ahogy a nagyszülőm, a nagypapám meghallotta Békésen, hogy itt Oroszlányban van lehetőség a bányászatnál munkára, és a bányászat a munka mellé lakhatást is ad. Na, ők ide jöttek Oroszlányra, és tudok olyanokat, aki az országnak a másik végéről jött ide. Édesapámék is, és a nagyszüleim is barakokban éltek, ugye régen ők ott a környező favágás erdőnél dolgoztak, meg ilyesmi. A bányának volt köszönhető, hogy az embereknek ennyi munka lehetősége volt, mert sajnos munkahiány volt a város.
0: Ha barakokról beszélünk, akkor cigánytelepről beszélünk?
3: Igen. A barakokat ugye 80-as évek elején lebontották teljes mértékben, ezek helyére kerültek 10 emeletes panelházak és 4 emeletes panelházak. Még Oroszlányon belül van 2 szegregált terület, az egy teljesen más közeg, igazából ez egy kis kertesházi rész, de ilyen barakok, meg ilyesmi, ilyen már nincsen Oroszlányon, ezt már a 80-as években, ahogy fellendült ugye a bánya, és jöttek ide sokan dolgozni, így ezeket szépen leépítették, és akkor panelházak lettek létesítve.

0: az itt élő családoknak a bánya, vidék az megfelelő munkát biztosított?
1: Igen.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
1: Mert ha dolgozott itt a családból a bányánál, osztályzónál, gépjavító üzemnél, vagy a hozzá kapcsolódó bányászati tevékenységet végző szénbányáknál, bármelyik területen, fatelep osztályzónál, akkor esetleg a családtag másik része az dolgozhatott az iskolába, óvodába, voltak üzletek, tehát gyakorlatilag egy fejlődő városba megtalálta a munkát a családnak minden tagja.
0: Nők is dolgoztak?
1: Dolgoztak nők is, az említőben említett osztályzó szinten is dolgoztak, de maga az üzemeknél is voltak a takarítónők, geológusok, gépészek, térképészeten, tehát végülis a női munkát fölvette a üzem, illetve a bánya. Bejöttünk a teherrakna rakodóra, ahol látjuk a kettő darab kast, amin szállították ki a teli csilléket a bányából.
0: Ezekben a csillékben hány tonna szén fér bele?
1: Tehát a szenes csillénk az egy olyan 634 kiló volt, a meddős csille egy olyan 740 kiló. Ezeket a csilléket, ha itt a 20-asról beszélünk, már gépek segítségével töltötték meg.
0: De azért volt, gondolom a 30-as, 40-es évek, 50-es években azért nem volt.
1: Így van, de nem volt kizárva, még itt is a modern világban, hogy kézi rakodással kellett csillét megrakni, vagy visszatérve ugye a 30-as, 40-es évekbe, tehát ott meg alapjában kézi csillézés volt.
3: Édesapámnak megtaláltam egy régi ilyen fizetési papírját, amiben 1700 forint volt írva.
2: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: És hát megmondom őszintén, hogy én gyerekként semmi rosszat nem tapasztaltam abból, hogy 1700 forint volt édesapám fizetése, mert mindenünk
4: meg volt. Nem nélkülöztetek.
3: Nem, mindenünk meg volt a házba, úgy a televízió, a kanapé, a hűtő, mi, ahogy szépen ugye apránként jöttünk fölfele ugye az életbe, romák és nem romák dolgoztak együtt, közösségbe, együtt, mint igazi testvérek, mint barátok, sok barátság ott alakult ki a bányában.
4: Édesapád mesélt neked arról a közegről?
3: Nagyon sokat mesél, de igazából így általában azokról a dolgokról beszélt, hogy lent a bányában hogy voltak meg kis szünetek, gyorsan sumákba megenni azt a kis ételt, azt a kis italt, aztán folytatni ugye a nagy munkálatokat, de nagyon sok sorsfordító kapcsolat jött létre igazából itt lent a bányában, mert édesapámról tudom, hogy nagyon sok, nagyon nagy ismerettségre tett szert itt lent, és nem csak apu, hanem nagyon sok ember itt ismerkedett meg nagyon sok emberrel. Úgyhogy igazából én azt mondom...
4: Tehát barátságok szövődtek.
3: Én azt mondom, hogy igen, a bányának köszönhető, hogy nagyon szoros és nagyon bizalmas barátságok szövődtek itt lent. Sokszor apun látszott is, hogy meg van törve a munkától, hogy nehéz fizikai munkát végeztek igazából itt lent. Nem volt egyszerű, de amit a bányászokról tudni kell, erős emberek voltak és kitartóak, úgyhogy...
4: Neki mi volt lenne a feladata konkrétan?
3: Hát édesapám volt kőfejtő, meg vájár volt, ő vájár képzettségű iskolába is járt, ő megszerezte a vájár szakmát, ő utána a kőfejtés után ő vájárként dolgozott itt lent, és itt a bányába. Igazából ő csillét is tolt, szént is fejtett, akkor ő maga a dolgozókat, a munkásokat ilyen liftrendszerbe engedte le, föl a bányába le, szóval apu az ilyen többrétű munkát tudott csinálni, hál' Istennek, de igen, ő neki maga a szakmája az a vájár volt, és ő ebbe dolgozott így utólagosan már több évig, igen.

0: Megérkeztünk a kisbányához.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Amiben élethű mását látjuk a lenti világnak, ami a 300
2: méter. És csak ilyen fejfedővel lehet lemenni. És most képzeletben,
0: és most
2: akkor
0: képzeletben lemegyünk 230 méter. Ja. És akkor elindultunk a képzeled, hogy 230 méter mélyre.
2: Méter mélyen vagyunk.
0: Így van.
2: Hogyan indult egy bányásznak a munkanapja?
0: A reggeles szokba beérkezett a üzem területére, átöltözött falezépületbe, bement a felolvasóba és megkapta a beosztást, és itt vagyunk a beosztás után, tudjuk, hogy melyik munkahelyre kell menni a bányásznak, és elindulunk a munkahelyre.
2: Minden munkakezdés előtt úgy köszöntötték egymást
0: hogy
2: a bányászok.
0: Jó szerencsét. És ha leértünk az laknál, akkor is az van jó szerencsét. Ez egy telefon, a bányából összeköttetésben voltunk a diszpécserre, vagy a diszpécserre a bány összeköttetésben volt. Tehát a még egyszer említett részen megkapták a bányászok a beosztást, és akkor most elmegyünk egy szenes munkahelyre.
2: Egyébként erre a fajta munkára fiatalok jelentkeztek inkább, vagy idősebbek?
0: Ha a klasszikusnál maradunk, akkor a bányáriskolát elvégzett fiatalokból lettek a egyre idősödő bányászok. Természetesen volt, akik elvégeztek már egy szakmát, egy lakatost, egy villanyszerelő szakmát, vagy kömüves szakmát, és akkor ne a gyuristen 30 éves korában jött ide a bányához, és úgy bekerült elővájásra, vagy frontra, vagy a bányász szállító csillés lett.
2: De vajon fiatalok miért választották ezt a szakmát? Láttak benne egy hosszú távú megélhetést?
0: Személyes tapasztalat, amikor én kezdtem, akkor volt egy hosszú távú biztos megélhetés, mert akkor az említett lakást és a viszonylag jó kereseti lehetőség azért az embereket idehozta, vagy a fiatalokat.
2: Azért valaki lejött ide 230 méter mélyen, azért itt gondolom, hogy mindenféle fajta port beszívott, belélegzett. Igen.
0: Tehát a valóság, amit most itt látunk, tehát ez az épített élethű mása a lenti 230-300 méter mélységű valóságnak, mert ezt az üzemet bezártuk 2000-ben, azok a biztosítóanyagok, azok az eszközök lettek ide beépítve, amit használtunk bányaüzem korábban is, tehát a biztosítástól kezdve.
2: Tehát ezek az ilyen eredeti hűállapok.
0: Így van, csövektől kezdve, kábelek, szellőztető, vagy akár a csille, lapát meg lehet nézni, különféle szerszámok, fűrészek a régi fűrészektől kezdve. Tehát ezeket itt használtuk a bányában.
2: Amellett, hogy itt napi 8 órában nagyon keményen kellett dolgozni, nagyon ébernek is kellett lenni.
0: Szoktam mondani a autóvezetés, hogy oda beül az ember, tehát az is egy valahogy egy vele van az, hogy beülök, akkor már megvan, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell. Itt is azért, ha leszállt az ember a bányában, már hozzászokott ahhoz a légköröz, ahhoz a helyzethez, és annak megfelelően észlelte a dolgokat. Tehát azért már ebbe beleszokott az ember. Ezért voltak a pajtások, ha bármi esetleg olyan volt, akkor azért figyelmeztették, vagy odafigyeltünk egymásra.
2: Történtek itt esetleg balesetek? Vagy
0: történtek, tehát maga az oroszlányi szénbányák történetében is voltak súlyos balesetek, a legsúlyosabb ugye a 83-as, ami legtöbbet áldozatot követett, az a 83-as Márkus egyesújtól egy robbanás, de minden naknának ugye van nekünk egy emlékfalunk, ahol fönn van 214 név, tehát ott gyakorlatilag mindenféle baleset, ami halállal végződött, az megtalálható a Szénmedencében.
2: Ugye 1983-ban itt a Márkushegyi bányában történt egy beomlás.
3: Sajnos erről apu nagyon szomorúan emlékezett vissza, mert sajnos a 37 ember között nagyon sok ismerőse és barátja, gyerekkori cimburái voltak benne.
1: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Sőt, tudomásom szerint még rokonunk is volt benne, úgyhogy édesapánknak
2: ez egy fájó pont.
3: Nem is feszegette ezt a témát, igen. Édesanyánk ezt nagyon nehezen élte meg, ő folyamatos rettegésben volt attól, hogy nehogy beomoljon, nehogy probléma legyen, valami katasztrofális helyzet jöjjön be. Az összes sóstárs hölgyre ezt lehetne mondani, hogy senkinek nem volt egyszerű, aki a párját elengedte dolgozni a bányába, az mindenki egy kicsit gyomorszűkébe volt, hogy hazajön-e a párom, vagy nem jön haza a párom, vagy vagy egészségesen jön-e egyáltalán haza. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden egyes hazajövetel minden bányász részére egy megnyugvás volt, hogy egészségesen éppen hazaért a családjához.
2: És apukád egészen a bezárásig itt dolgozott?
3: Hát a bezárás előtt körülbelül 3-4 évvel azelőtt lett nyugdíjas, szóval ő nyugdíjba vonult, innen neki meglett a kötelező 25 éve, ő innen elment nyugdíjba, és utána rá 3 évre, vagy 2-3 évre zárták be körülbelül a bányát. Ez neki nagyon nagy szívfacsarás volt, mert ugye ő fiatal korától kezdődőleg itt töltötte a napjait igazából, úgyhogy ő neki ez volt a második otthona, mondhatom ezt is. És nem csak aput, hanem a többi bányai dolgozót, akik itt dolgoztak a bányában Márkushegyen, őket mind rosszul érintette az, hogy sajnos ez a munkalehetőség, ez a szép évek, ez a szép múlt, ez bezárt. Azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon kitartó volt ez a bányászati kapcsolat így a kollégák között, mert már jóval a bánya bezárása után is még mindig láttam, hogy több bányász, akik, mikor én gyerek voltam, és ők itt dolgoztak, ők mai napig tartották a kapcsolatot, együtt eljártak egy buliba, vagy csak meginni egy sört, vagy le az utcára szotyizni, de igenis láttam azt, hogy...
2: Gondolom édesapád is.
3: Igen, igen. Apunak az itteni ismerősei följártak hozzánk a házba, hogy annyira közeli kapcsolat alakult ki apu és a kollégái között, hogy ez a bánya bezárása után is igen, nagyon sokáig fennmaradt. Az idősebbek, akik már elmentek nyugdíjba, sajnos nagyon sok elhunyt, így ezek a barátságok így szépen apránként így alábbhagytak sajnos. A mostani fiatalságnak a szülei már nem tudták megtapasztalni, hogy mi az a bánya munka, hanem az én szüleim tudták, a mi korosztályunknak a szülei voltak még ebbe benne, akiktől mi hallottunk. Ez egy nagyon fájó pont egyébként, hogy nagyon sok fiatal ebben nincsen tisztában. Hogy ez egy szép dolog egyébként, hogy ez egy ilyen környéken élünk, ez egy bányászváros, egy összetartó, összekovácsolt társaság, egy közösség, és nagyon sok
2: és
3: fiatal
2: ez adta a városoknak a büszkeségét.
3: Így van, és nagyon sok fiatal sajnos ebben nincsen tisztában.

0: voltak a elővájási, amit látunk itt, a szenes elővájás, vagy a meddő elővájás, ugye ők voltak a kis csapatok.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Ahány métert hajtottak, volt egy kialkudott bér, azt kapta az elővájás. Ha volt méter, akkor a 100%-ot megkapták, ha esetleg szerelési munka volt, vagy egyéb dolog, akkor ugye bizonyos százalékát, 80%-át, 90%-át.
2: Ez mennyit jelentett így pénzben?
0: Hát azért ez egy viszonylag jó kereset volt. Tehát azért, ha a bányásznap is hozzáveszünk, hogy a bánya hűségpénzt még odaadták, akkor már lehetett megvenni azt a szobabútort, vagy bármit, tehát azért nem kellett kölcsönt fölvenni, vagy bármit kuporgatni. A frontfejtés, a tömegtermelő munka, ez pedig tonna után ment, tehát ott pedig minél több tonnát termelt, annál több volt a pénz a frontfejtésnek. Tehát a munkahelyet azt, mivel jött egy váltószak, ha esetleg szombat, vasárnap és nem kellett váltószak, akkor mindig olyan biztonságosan kellett hagyni azt a munkahelyet, hogy ott baleset, egyéb probléma ne keletkezzen. Tehát azt a munkahelyet mindig ott úgy kellett hagyni. Attól függetlenül, hogy szombat, vasárnap volt minden szakba tűzőrség, tehát lejárták a munkahelyeket, ellenőrizték, tűz, víz, egyéb dolog, megnézték, ha valamit észrevettek, akkor azért intézkedtek, hogy elhártsák az üzemzavart, de biztonságosan kellett ott hagyni a munkahelyet.
2: Egészségileg ez a munka mit jelentett az embereknek? Tehát, hogy voltak kifejezetten bányász betegsége?
0: Ha komolyan beszélünk róla, akkor a reumatikus megbetegedés, vagy akár hogyha balesetből adódóan csonkolás, törés, különféle sérüléseknek a hatásai, tehát aki lehúzta azt a 25-30 évet, és akkor megint azt mondom, hogy mi már a modern kornba természetesen voltunk kitéve, mi is ennek a hőmérséklet változásnak, kintről lemegy az ember munkahelyre, megizzadt, húzatba jött ki, de akik azért egy 50-es években dolgoztak, kézifejtés, amit ott lehet látni, hogy azért a mindennapi fúrás, lapátolás, kézi munka, tehát azért ott jobban megterhelte a szervezetet. Még egy, ami a robbantás, mert ugye nagyon sokat robbantottak, akkor nem volt a gépi jövesztésnek ekkora keleti, hogyha az 50-es években megyünk vissza, tehát ott azért a szellőztetés nem volt olyan jól, ha nem volt olyan jó, akkor nem vitt el azt a füstgáz, és onnantól kezdve a nitrózus gázok azért megterhelte a tüdőt természetesen, vagy akár a látást, hallást.
2: Korábban haltak a bányász emberek, mint az átlag?
0: Hát most statisztikát erre nem tudok mondani, de igen, maga akkor is hozta, illetve akkor a nyugdíjrendszer egész más volt, mert akkor 5 év után kapott egy korkedvezményt a bányász, és fizikálisan sokkal jobban megterhelt volt.
2: És mi volt itt az utolsó fázis?
0: Az utolsó fázis az a 2000. március 31-én, amikor azt mondtuk, hogy befejeztük a termelést, és hivatalosan megszűnt a szénkitermelés itt a 20-ason. Akkor mellőtte egy másfél éve már eldöntötte a vezetőség, hogy itt bányászati múzeumot fognak létrehozni. Lent a föld alatt a említett berendezések, gépeknek a kiszedése volt. Pár hónappal már megvolt az, hogy ki tud átmenni, vagy kit tudnak áttenni Márkushegyre. Ki az, aki nyugdíjkorú lett és el tudott menni nyugdíjba, ki az, akinek nem tudtak munkát fölajánlani, és innentől kezdve munkanélkül lett, vagy végkielégítés, vagy egyéb dolog, tehát sajnos egy bezárás az ezzel jár. És akkor maradt egy maga, aki elvégezte itt a bezárást, többnyire nyugdíjasok voltak, és mikor itt megtörtént a bezárás, illetve megépítették a múzeumot, akkor ők innen el tudtak nyugdíjba menni. Akkor volt ez az átmenet, hogy kellett az 5000 műszak és a 25 év ahhoz, hogy el lehessen menni bányász nyugdíjba, utána 2003-ban jött az a rendelet, hogy vagy az egyik, vagy a másik.
2: Anno itt álltak a barakok, ugye? Tehát, hogy többségében itt éltek a romák.
3: Igen. Többségében itt éltek a romák a barakokban.
1: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Aztán az idő haladtával a munkalehetőség fellendítése miatt is, hogy annyi ember jött ide dolgozni.
2: Ugye az, a bányába?
3: Igen, a bányába, hogy azért kezdték el ezeket a 10 emeleteseket is. Hogy kicsit előrébb megyünk, akkor ott is vannak egy 4 emeletes panelházak. Ezeket azért hozták létre, hogy a bányában dolgozó emberek, férfiak, a családjaikkal normális keretek között itt a környéken tudjanak élni, és innen tudjanak járni, dolgozni.
2: És most kik laknak?
3: Vannak még régi felmenők, akik még anno a bányától kapták meg ezeket az a lakásokat. Igazából nagy részt már lecserélődtek, de még mindig vannak itt törzsgyökeres régi bányászok, akik a mai napig ezeket a lakásokat élik, amit még anno a kétkezi munkával megkaptak.
2: Ugye te a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy. Hogyan látod, hogy mondjuk a 80-as évekhez képest, tehát ahogy te felnőttél ahhoz képest, hogyan változtak itt a dolgok?
3: Hát nagyon változtak a dolgok a bánya bezárása után igazából. Itt annyira megtizedelődött az embereknek a munkalehetősége, hogy ezáltal innen sajnos sokan el is költöztek. A bányászat után kapott lakásukba le is cserélődtek az emberek, mert ugye megszűnt a bánya, nem tudtak hova elmenni dolgozni. Hát ezáltal még azért itt vannak törzsgyökeres olyan lakók, akik még a bányától kapták meg a lakásukat.
2: Milyen munka van itt?
3: Ugye itt van nem messze az ipari park, itt van többfajta gyár, autóipartól kezdve minden. A lehetőség adott, vannak itt kisebb bútorasztalos autófényező, autószerelői műhelyek, szóval...
2: És azért ott dolgoznak a romák nagy számban?
3: Vannak, igen, vannak, de inkább nagy számban itt az ipari parkban található gyárakban vannak.
2: És szegregátum van még itt?
3: Itt Oroszlányon igen, van két szegregátum, a Nyíres és a Németdűlő. Jelen pillanatban Oroszlányhoz az tartozik a legközelebb szegregációs környezetbe, területbe, de ott is most már annak örülünk, hogy azokon a területeken is egyre jobban kezdik felfogni az emberek azt, hogy igenis, közösség vagyunk, közösségbe kell gondolkodni, nem egyénileg, úgyhogy annak örülünk, hogy onnan is nagyon sok embernek tudtunk már biztosítani munkát, itt a környező gyárakban munkalehetőséget kaptak, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy attól, hogy ők szegregált területen vannak, semmilyen negatív hatása nincsennek.
2: Önnek milyen érzés az, hogy ahol egykor dolgozott aktívan, abból most múzeum lett?
0: Ugye beszéltünk arról, hogy az ember bányásznak érzi magát, tehát nem tagadja meg.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Valaki szégyelli a szakmáját, vagy nem szeret róla beszélni, én szeretek róla beszélni. Meg ez is, hogy itt létrehoztuk ezt a gyöngyszemet, mondhatom ezt. 12-ben kezdtük el a 20-as aknán dolgozóknak a összejövetelét szervezni. És az akkori főmérnökkel visszajöttünk, és láttuk, hogy ez enyészheti az egész. És egy rossz érzés volt, hogy tényleg a munkahelyünk, amiből csináltak egy múzeumot 2000-ben, az még jó nézett ki, és akkor eltelt 10 év, és gyakorlatilag nem volt gazdája neki, kimondhatom. És mikor idejöttünk, találtam olyan kollégákat, akik elfogadták az én habitusomat, és akkor csináltuk 16. június 1-ig, amikor visszavette az önkormányzat, mert az önkormányzati a tulajdon. És elindultunk egy úton, és meg lehet nézni, hogy mi lett ebből. Tehát ezért érdemes dolgozni. Visszatérve arra, hogy ezt a szakmát bemutatni, ami úgy volt a rendszerváltás előtt, de utána is, hogy a bányász ugye van egy szobor, és akkor kicsi fej, izmos test, meg a csákánya kézbe van. Nem. Tehát amit mondtam, hogy ahhoz kellett a takarítónőtől kezdve a főmérnökig egy sor, egy összefogás, hogy ez tudjon működni.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengulikon a rádióhozko lovárisko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungriko rádióhozsojson emperománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Raffai Mátyás, Ocsibész, Hajleszki Romnyi, Kodophenen, Náj Aba Románipe. Leterne Csipin Zsárani Patyív, Csivorbin Románesz, Csigyesz Csizsanen Teden, Szartrobujasz Katariek Ternó. Agyesz lesz sajsú nem pakad a labútja.
5: Dulmut le pure romká, de szász, hogy zsanász, ketánik idénász be, és kezdzinász katarká, o máj puro zsanász. Sas cigán telepó, kidulmut kádi sas, kitáni besinás le rom. Sas cigán telepó, haj, kezdinás ka majpúro, kidinás pe kitáni le terné, haj, rodinás opre le majpúres. Kotyába készíti mesas, pokrícsúnes kogyes, so készíti nás le romnya, pekenás kolákó, kilám nás le sáh, haj, sas, psitile, zarakána, lekhanyán sako fáló, haj, Janas kote kamai puro kote hanas mainti, vorbinas, pepenas, uratinas, kana kamai pura ba sasle dui trinchasi hossa, atunchi kataru mai puro, janas kakaver, lestar, etsara mai terno. Vi kote ujan kodo kenas kade, shorba janas, jika mai tsino, katar mai tsine so pero denas, Pikote sas dui trinchase hosi, pala kote janas pal pale ka mai puro, is kote mulatinas, kote inkrena so krechuno, is kad inkrena so krechuno, zale toj, vaj kas inkrena sando kera andre, sas kon intrego kerta jasti jas kase sa vaj sulumenca, as vota jal kepa neki, kodol sa se jal kepo, is un trente evleske kai, ande jas lera kadilas. Vaj padik tela mesa is shunas feri suluma, vaj kas, hai kote shunas Kantári, és kádinkre nasz a krécsuna. Nagyon sok az az umot. Tabakána, szauri puri landa kodol, szauri muline. És ugye bakadal terni, abba csizsanén kodol szere dulmutáni.

Tehát téveszámaz, tükre nagyon, nyomj meszámaz. Ugye csizsa, csak oda csizsa lesz, az ki jobb oda. Szaszkonan diskola, csiskola csizsa lesz. Ugye, abban csinálni pírna szám diskola. Háj. Szkezi szárra, de oda de pírem, mi muron okura, még csik pírna szám, de oda perfekul bínas románes. Palakodába, biztos, hogy ne vikodi, ha gyárem von, szakofál, szok presztenke, felicsi volpi. Csizsa nem te, Pavli, te peramene sípt, és kadáulasz, hogy a mári sípt, a hasájvel. A mári sípt, a

Szerintem kádetró bujász, hogy egy megoldási tavel. Nakoda, hogy nyomi metavenandi iskola, hogy külön iskandi iskola tepp híren, hanem vikodilásig külön andi iskola, de abba kodohatjáne azt tudcsile romke nyomi meavna, zseneszke romszi. De tavel andek iskola ek románi zsúji, konszitjáre lepe, tenap bizteni románi sib. Románi sztesítjon. Amare románi savorra. Kaba bizten te vorbin, csi vorbin. Hatjáren von feli csi vorbin, és sen nájt csilingo kiajtés, abba csicsiro jajtés, nájt lásom. Csicsiro nájt lásom. Kaszabó császot inkrén andi iskoli, hogy tavelkotek románi, se is avi zsenén rendesen románis, kanderbári se a csak zsenén, és akkor te na, lecine is, te volt bin románis, avi kérem, majd bud te volt bin románis, a lungrika. És kádatunk, hogy talán csak opre ásad a szamári sibna.

0: kell.
1: Hát oda üzeni lenge, hogy egyszerre majd romta venszálsz, napakodik, hogy von rom, szarte fejezi mavli. Nagázsikán ezt fejezi mavli, hanem csacsi romta ven, vipestak eteszi. Csacsi, tinkrem pengo románo szokásinké. Vivon, te na haszáren lesz. Anda kuda kande pesta besen az itt na ven pesta ke hanem csacsi romta ven. Kuda üzeni lenge. Hai, baksas csipe.

0: Kisolo Koske, Inkrenle, Avanyak Inkrenkali, Cegli Dake. Hát... Na, annyira... Inkább szerre a várikőre feszke. De... Szapé ungrik ugyan a bajonom. Szakáde kerén szargázi tamnas. Szargázi ngoszokás. Román cignai van. Szó sztárde. Kérlek szépen, ugye ezelőtt kitálni kutyinna szerrom. Rabakának, mit jajna szép húra, mária púré, kolakét hálinkérna szemé. Ugye mindig a kodom alagyúvas az, kamárodat, kotavas az kitálni. Rabakának, sajnosulna, múlas, múlé púré, rabakának nem összegyületett. Sajnos.
1: Maskarutno hulámo, ohto, érta, trín, ta jek, ohto, ohto.

0: Raffai Mátyás, Ocsibész, Hajleszki Romnyi, Kodophenen, Náj Abarománipe. Leterne Csipinzsárani Patyív, Csivorbin Románesz, Csigyesz Csizsanente Den, Szartrobujasz Katariek Ternó. Agyesz le Sajsú nem pakad a labútja.
1: Savalé dévli szere kaptume. Nakolja jövén kicsit, te penavicsa Csiborba. Te napajtume páruké, te nalelpe peste konyika divorba kának szok. Kamaste penasol borbi saraskate uniten alel ppc perica ciborba site penas kadi gindila ke katesun ezelőtt kana jalos amnase manusheske semba eterni mata kana mesa master na dikasa se ke pure manushes vaje kapura gromnia dasa sladjes romanes ai dasa jes vi pure gromes. Például de tahára te mala gyuvaszasz, baktali de tahára. Kanapalami zméri mala gyuvaszasz, lássa tu már ügyes. Vagy ráti, lássi ráti, de kadala terni kádi zsantar pasa manusakának, szare bornyúvúra. Na takának pusab tutár. A szabosszaszom mai sukár. Na kodos asto mai shukar kana ke mai pures tistelia so mai terno. Hat kana maladiu asa se ke pure romesa tisteli sa ara sa se sai bechili sa ara sa sles. Da sa sles jes. Hai ja sa smai dur kotar. No da ta kana ke iba vel tu ke sembe penel tu ke. Sia. Sia. Na ezelőtt Csikáde Nassarakának szikala terni máta. Hát szande kalcende píren eséje, egy bár eséje. Hát káj pírnasz ezelőtt ande kalcende. Hát mi csi szűk itt szokni csinál a szokni. Rakott a szokni pírnasz. Hát ande bulhet szokende pírnasz a romnya. Ande dikreste. Na hát akána káj. Kajdi kez kasava. A mi ci pure gromia ci lina popri di kli. Na mi eterne. A skatajan in bonus romano so kashi. A bugine ci atena kuya i venanda kadi kai preno. Da bugine ci janente ci janen gio romano so kashi. Ma il daiu jando peccio. Ma ecco janen. Kote bugini janeno romano so kashi. Ande bulhet so kende, lungi coki pelende, ti kloj pelengo feiro. No da hat, kadala romnya, but fali, ke but fali pira vaj čavargi. Da hat, von kasave sarte penalti ke. Nagyon modelnaj.

0: Bár sokan sokára respirálnak, az biztos nagyon sokári. Kana sokára respirál egy terni menyecske, vagy egy terni sej. De hát, csak tudja, hogy de engedte munkánál, de kalcán, de te pírál lenge seja. Nagyon dzsungaló, és cikolaj bárja sokára seja, ha de kalcán, de pírál. Csak tudja, hogy munkánkadi. E da. A je prav. Kodi tu bujas kevdo, či tu bujas te muken. Tu bujas kodi, kanadi kene ke pure romes, vaje kapura romja, te den jes. Romanes, na sija, ha co si kodo sija. E pujara peninkari je kavriske. Kadi tu pe kada tu bas te si čarinle, penge čalados. Gaže kerimte. Gindin keči mezin per rom. Kate šun so penautuke. Ne janda kode, a ti škola te, jandi škola kaj pirel. A ko te doma imaj goďa verke vzol. Janel te skiri, haj te gina vel. No da je atul független, šaj dela se imaj pures djes. Haj kade jantar pa šamanu sarik, kaso sarik bakro. Haj te guru unika na dikela kavera, guru unija vikoli bilgipe. Ne mege terni menjačke. Haj pe kodi so ila godi odo petele le kalcate si nalandela kova agaši. Ha, katar kodi či la žalpe, katar kodi, katar kodi la žalpe, vaď, eke maj púres tedy kelas. A za ľudka na žena se púre rom, burdonesa, eterne rom, ja či žena sa angličina, ke nas len god rom. Avri mal nas len ge ja, ka čunia sa, te to majlino te žalpe dal. Ta či žena patív, denas, žena se patív, ta taká ona kaba, najom modelná. Pene na menge, púrenge, ókoriak vagyunk. Ókori uraszom. Dosza bajolkodik a lazsampe katarpengő nemzetségő. Hát ha mert romszám, mert romeszke mérasz. Ével a szampe, mint akarszoszke gáda, csak romszám a me. Gajo akarsoski čoge ga dirzilel pepeste. Akarsoski čoge ga da čak gajo i kodo. A mi vela sa akarsoski ga da pa mendi čak rom sam. No da hat našti kada sam i gaje. Kala rom sam. No jo van tu se si kava sam aru romani pet rom sam levja mić. Rom sam las bistoš. No da hrvča da ko ilo musa jazi čitu bujas. Čamari čaladu kade, pedao si pinžarav kasave, biš biš taj dober šengje romane čabogen, a či zanim romane ste podi. No, podali kolesko čalada baso avla. A ta zanim, ande mu gireme, kada me tehno si bas. A černa glesna tižo sam glaj pure rom. Anda kodi, ke perna sam, co sam rumu grosano. Vaš šipka vas tadi, tu bi ja stečala duha. Da taba kank mi je pulja gromnjenke. Ano ma je pulja grom, a vi je pulja gromnjenke, sako je na gled pirena. A je pirena de sujki coku. Snaho si šuka, daho si šuka, najko do šuka.
1: Leungrikano radio, ovosko, lovaricko, nacionalno glaso.
0: Eke romani šej, kalca šoha čilas pepeste. Anda mari reme, čilas pepeste kalca, haj, šukare sa ande sa sponi melake bal, bari pa hatlinka sa sande lake.
2: Kude sa slake bal, šukare sa kude sa pantiki sa sande lenge bal mekše ura sa. E šukare sa pirnas, ilandu, jen sa soli romani še, jen getrubujas. Vakana nađon šukare spiren nema iko. Da nasako. Sisa sa visipala te šukar lungo coha. Nađon šukara je kodol suke lungo cohi. Da sipe sabate ka sa visi. Keter tim bizon sarušća vel sako fada u rila. Ke kodo pale najlevo. Terela pepe ste hajt. Kana čižanel ka sa vi tekinel so najagies i oprešindi. Ekcerrate sua vella shukare stele hai shukari koto ke najon shukari abante kadilima koin chi phira velle da otistelato vi peske ni poske hai peske nam za che koske ish sarle romenge, hai vi sar peske pralenge, peske da deske. O Irlandu, o te del, e pativ, ko dolasa, hot ekšej, e pralenge, hai da deske te nasikavel pe avri, ke kadi, kadi andel rom laja voj. Laja, ensarin tem. Andem roko rukaj sa saba. Hat, nagyon sukari, ke nagyon sukari, akana nagyon sukari, vato si vile rakjan ande lunge coche piren, e sheja mezimpe. Dale sheja ot istelato te den, hat si ma soprena durmut, ote kamur sheja ande pešta, hai gele ma avrila sa po piaco, hat bizon di klem ka sa veterne romnje uran, hoj, bizon sarušćav nas hajdi kospala lende melažosma, hat, hale murš pale pala lende, hat sad da sa, kado tényleg csipérel pe, kado máskar lehom abba máskar lehom. Tele lape peste kodiszük, hogy szokat a dejzsi, tele munkel lezsi, oprezsi, kácsi, trobúj, sindi. Na illego.
0: Hánkad a kamerte dikez eszi kavella?
2: Hánkad a te, kada te nimáta abba kaszavei. De függípe jám, zsene szosztal függípe kado. Függípe kataridei, hát függípe katarodat, szár barárelle. Sarbara arelle. Aba dikes, vi muresha vorra. Oprenen le suki kada muresha. Ono kure muresha ya. Dape ci e kate ci dikes, hoj. Oprevi di xindi. Tele ji kale boke shukare, spira vende sar su di vato. Fai ma na jon fai, vi manke pulisi, vi mo prelao. Na ile vo so kere. Te dike na sek, sara kudot pinjane na ande hoj. Hogy vi van románe se jászi, a románe romnyászi, viterne teszi, kesukáráj, haj viterne szi. De, e patív, ha o tiszteletot te den, karink na legázsengé, na karink legázsi, tehát angla kodol sajzsan, de abba dikerle vilengo nipo, és kadova bana illego.
0: De ő lesz a munkába.

Padungrikó rádióhoz hasz perománi síb. Fejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zrt.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
2: Jó napot kívánok! A következő fél órában egy könnyed, sok zenével fűszerezett bukaresti sétára hívom önöket. De nem a mai Bukarestbe megyünk, hanem abba a városba, melyet a két világégés között sokan csak kis Párizsként emlegettek. Idegenvezetőnk a román Maurice Chevalier lesz.

Bukarest, Bukarest, szívem úgy szeresd, itt születtem én. Énekelte Gica Petrescu, akit a párizsi lapok Maurice Chevalierhez hasonlítottak. De hívták őt az amerikai és kanadai sajtóban a román Frank Sinatrának is. Amerre járt és sok helyen megfordult a világban, mindig az adott ország legnagyobb sztárjához mérték. Gica Petrescu 1915-ben született, és ifjú és bohó volt egészen élete végéig, azaz egészen 2006-ban bekövetkezett haláláig. Ő a Zaraza, a két világháború közötti sanzon egyik legismertebb képviselője. Mi jellemzi ezt a dalt? A Zaraza gyöngéd és élettel teli, ugyanakkor patetikus, és egy régi kor hangulatát árasztja magából.

Gica Petrescu repertoárjából nem hiányoztak, nem hiányozhattak a bukaresti lányokról szóló dalok. Édesek a kislányok itt, velük akármi jól esik.

Gica Petrescu dacolakorral írták róla sokszor életének 91 éve alatt. Mikor már elkönyvelték volna visszavonulását, az énekes zeneszerző mindig meglepte szeretett közönségét egy új albummal. A továbbiakban a Cuperelu lângă mine, azaz Mellettem a pohárkával című lemezről hallhatunk néhány dalt.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Gica Petrescu dalaiból válogatunk. Cupăharelul lângă mine, azaz Mellettem a pohárral című lemezről.

Gica Petrescut hallgatva jól esik borozgatni. Sok általa énekelt dal külön is buzdít erre, pedig maga az előadó jó, ha évente egy pohár bort ivott.

0: A két háború közötti Bukarest, a kis Párizs, egy korlátlan lehetőségekkel kecsegtető ország fővárosa, francia neveltetésű elittel és francia mintára épült palotákkal, tiszta utcákkal és villamosokkal, kávéházakkal és mulatókkal, ahol a legnagyobb csillagok, Jean Moscopol, Christian Vasile, Titi Botez, Maria Tanase, Zavajdok, Petre Alexandru és a fiatal Gica Petrescu énekelték a korabeli Közép-Európa legdivatosabb és legjellemzőbb műfaját, a kor kétségbe esett élnivágyását és tragikumát kifejező sanzont. Az elmúlt fél órában önök is meghallgathattak néhányat Gica Petrescu előadásában.
1: A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.